0: 3.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Pond a rádió.

твой смешный заматуру Халине. Сандал, боя не сочи.

Hit music. Give it up. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 970.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stk-ből.tv.
3: Ez volt a

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: feel good.
1: It's my station on the radio.
2: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
3: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
4: A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra indik a szabadtéri munkavégzésben érintetteket. Az Építésügyi, Közlekedési és Infrastruktúrális Minisztérium arra kéri az építőipari munkáltatókat és dolgozókat, hogy a következő napokban, amikor a hőmérséklet akár a 36 Celsius fokot is meghaladhatja, különösen 11 és 16 óra között, tartsák be a munkavédelmi és a munkaegészségügyi előírásokat. Hangsúlyozzák, ilyenkor a munkát úgy kell szervezni, hogy a lehető legkevesebb ideig legyenek kitéve a dolgozók a tűző napnak. Emellett biztosítani kell a rendszeres pihenőket, az elegendő folyadékot és az árnyékos pihenőhelyeket is. Csaknem 6 tonna húst és hústerméket vontak ki a forgalomból Szerbiában. Az állategészségügyi felügyelőség Tutinban, Novi Pazarban és Szienicában tartott ellenőrzése alatt kiderült, hogy nem volt követhető a hústermékek származása, valamint szabálytalanságokat találtak az áron szereplő termékleírásban. 2025 elejétől 2026. június 29-éig 215 ellenőrzést végzett a hatóság, 10 üzemeltetési tilalmat rendeltek el illegális üzletelés, valamint más szabálytalanságok miatt. A forgalomból 5976 kg húst és hústerméket vontak ki. Ezek túlnyomóan nem bejegyzett gazdasági tevékenységet végző létesítményekből származtak. Augusztus 1-től csökkent több gyógyszerára. Emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, erősítette meg Sinisa Mali. A pénzügyminiszter kiemelte, egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok. A több mint 600 millió euró értékű intézkedés csomagot Alexander Vučić szerb elnök jelentette be hétfő este. Amennyiben az idei gazdasági növekedés meghaladja a 3%-ot, az év végéig jelentős béremelésre és nyugdíjemelésre is sor kerülhet, kezdte a tájékoztatóját a szerb elnök. A pontos mértéket egyenlőre nem közlik, mert csak megalapozott adatoklan fő ismertette a támogatás második kategóriáját is. Azok a nyugdíjasok, akik 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjat kapnak, 27.500 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Azok, akiknek a juttatása meghaladja az 56.851 dinárt, azok 20.000 dináros egyszeri állami támogatást kapnak. A szociális segélyben részesülők 25.000 dináros egyszeri segélyt kapnak. A gyermekpótlékban részesülő családok esetében a támogatást gyermekekként folyósítják. Minden egyes gyermek után 25.000 dináros egyszeri segélyt fizet ki az állam. Az államfő kitért a veteránok támogatására is. A harcosi pótlékban részesülők 25.000 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Emellett valamennyi veterán 10.000 dináros egyszeri állami támogatást kap. Bejelentette, hogy az állam 30.000 darab egyenként 10.000 dinár értékű üdülési utalványt is biztosít. Ezekre minden olyan nyugdíjas jogosult lesz, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80.000 dinárt. Vučić bejelentette, hogy az állam jelentősen csökkenti a vényköteles gyógyszerek után fizetendő önrészt. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek jelenleg 5-6.000 dinárba kerülnek, mostantól mindössze 2.000 dinárba fognak kerülni. A szerb elnök a vidéki egészségügyi ellátás fejlesztéséről is beszélt. Közölte, hogy az állam már 10 mobil rendelőt vásárolt 225 millió dinár értékben, és folyamatban van

0: további 20 beszerzése mintegy 4 millió euró értékben. A mobilrendelőket több településen helyezik majd üzembe. Szín és a Málé szerb pénzügyminiszter is megerősítette Alekszandár Vucic szerb államfő hétfői bejelentését, tehát augusztus 1-től csökken több gyógyszerára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója minden megtett kilométeren.
0: Az előző napokban 107 közlekedési baleset történt a szerb köztársaság útjain, amelyekben 44 ember sérült meg. Az előző napon egy közlekedési baleset történt a Kikindai rendőrkapitányság által felügyelt utakon, amelyben egy személy sérült meg. Június eleje óta 21 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül 9-en kétkerekűek voltak. Tekintettel arra, hogy az évnek ebben az időszakában a kétkerekűek gyakrabban vesznek részt a forgalomban, felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, valamint a nagy sebességgel közlekedő utakon, mert a kétkerekűeket gyakran nem veszik észre időben, és biztonságukat a legkisebb figyelmetlenség vagy akár egy másik járművel való legkisebb ütközés is veszélyezteti. A védőfelszerelés és a bukósisak használata elengedhetetlen, mert megmenti a kétkerekűek vezetőinek és utasainak életét, és jelentősen csökkenti a közlekedési balesetek következményeit. Fontos az is, hogy a motorosok láthatóak legyenek és tisztán lássák a többi sofőrt, betartsák a közlekedési szabályokat és a sebességüket a forgalmi viszonyokhoz és képességeikhez igazítsák. A Kikindai rendőrkapitányság jó közlekedést kíván önöknek! Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idővel kell számolnunk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok körül alakul. Helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki mennydörgéssel. A tiszta vízállása Magyarkanizsánál 161, Zentánál 235 cm magas. Egy hidegfront előtt még marad a hőség, füllet melegre számíthatunk, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmával küzdők panaszai, így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. Késő délután este nyugat felől megérkezik a hidegfront, felerősödhetnek a görcsös panaszok, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor.

0: Šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova. Subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell. A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit. Házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.

0: Vidám szép jó reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak. Nagy örömmel kezdjük július 1-i szerdai Tisza hangját egy friss, reményteli gondolattal, hiszen ma nem csak egy új nap, hanem egy új hónap is kezdődik.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Nagyon szép szerda reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Üdvözöljük a júliust! Egy új hónap első napja mindig egy kicsit olyan, mint egy üres lap a naptárban. Még semmi sincs ráírva, de tele van lehetőségekkel. Sokan azt mondják, hogy majd hétfőn kezdem, vagy jövő hónapban. Nos, a jövő hónap megérkezett. A mai nap egy új kezdet.
0: Egyszer egy idős tanító adott a tanítványainak egy gyönyörű üres füzetet, a fiú megkérdezte, mit írjak bele, a tanító csak ennyit mondott, olyan történeteket, amelyeket egyszer majd örömmel olvasol vissza.
1: Nem tudjuk, mit hoz a július, de azt eldönthetjük, hogyan indulunk neki, mosollyal, reménnyel, nyitott szívvel. Az új hónap nem azt várja tőlünk, hogy tökéletesek legyünk, csak azt, hogy próbáljunk meg egy kicsit jobbak lenni, mint tegnap voltunk.
0: A Panda ma felakasztotta az új júliusi naptárat, az első napra csak egyetlen szót írt, mosoly. Valaki megkérdezte, ennyi az egész, a Panda nevetett, és ezt válaszolta. Ha mosollyal indul a hónap, könnyebb mosollyal végigvinni a napjait is.
1: Képzeljünk el egy kertet július első reggelén, a virágok még harmatosak, a madarak már énekelnek, a nap pedig lassan felmelegíti a világot, a természet nem siet, mégis minden nap megújul. Ne féljünk új célokat kitűzni, ne féljünk új álmokat álmodni, és ne feledjük, minden nap történet egyetlen nappal kezdődik, talán éppen a maival. Vigyük magunkkal ma ezt a gondolatot, az új hónap nem ígéri, hogy könnyű lesz, de minden nap új esélyt ad arra, hogy közelebb kerül vágyunk. Kívánjuk, hogy a július hozzon öröm önöknek, egészséget, békét, szeretetet és sok örömteli pillanatot. Mi pedig egész hónapban szeretettel várjuk önöket itt a Tisza hangjában, a Panda Rádió FM 103,5 hullámhosszán. Ez a nap pozitív gondolata a Panda Rádióban. Legyen csodaszép júliusuk, és induljon az új hónap reménnyel, jókedvel és sok-sok pandás mosollyal.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Nagyon szép júliusi reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, népnap köszöntünk, következik Tisza hangja műsorunkban ma július 1-én, szeretettel köszöntjük a tihamérokat, akik ezen a napon ünneplik névnapjukat.
3: A tihamér régi magyar férfi név, amely a német eredetű Dietmar névből alakult ki. Jelentése nép, híres, vagyis népe által ismert híres ember. De milyenek is a tihamérok? A néphagyomány szerint a tihamérok kitartóak, céltudatosak, nyugodtak, megbízhatóak és kiváló humorérzékkel rendelkeznek. A tihamér név ugyan nem tartozik a leggyakoribb magyar keresztnevek közé, éppen ezért különlegesnek számít. Akik ezt a nevet viselik, gyakran büszkék rá, hiszen igazi magyar névként évszázadok óta része kultúránknak.
2: Július első napjához mi a napraforgót választottuk. A napraforgó az optimizmus, az életöröm és a remény jelképen mindig a fény felé fordul, talán nekünk is ezt üzeni.
3: Ma nem csak a tihamérokat ünnepeljük, ma kezdődik a nyár legforróbb, legszínesebb hónapja is. Reméljük sok mosolyt, sok élményt és sok közös pillanatot tartogat mindannyiuknak.
2: A Panda ma reggel egy csokor napraforgóval érkezett, mosolyogva minden tihamérnak átnyújtott belőle egy szálat, és ezt mondta, a legszebb ajándék nem az, amit becsomagolunk, hanem az, amit szeretetből adunk.
3: Egy kedves jó kívánság, egy ölelés, egy telefonhívás. Néha ennyi is elég ahhoz, hogy valakinek felejthetetlenné tegyük a névnapját. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden tihamérnek.

0: Music Sauce. Con Radio. Szász három öt.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: A mai napon pedig készítünk jéghideg görög joghurtos uborkalevest pirított kenyérkockával. A kánikulában senki sem szeret hosszan a tűzhely mellett állni, ezért ma egy hűsítő, frissítő és pillanatok alatt elkészíthető receptet hoztunk. Ez a hideg uborkaleves nem csak könnyű, hanem vitaminokban gazdag, és igazi felüdülés a forró nyári napokban. Kedves hallgatóink, amikor odanként közel 40 fok van,

0: A szervezetünk is könnyebb ételekre vágyik. Ma egy olyan receptet készítünk, amely egyszerre frissítő, egészséges és nagyon finom. Mik a hozzávalók?
1: Már mondom is a hozzávalókat. 4 személyre szükségünk lesz 2 nagy kígyó borkára, 500 g görög joghurtra, 2 gereszt fokhagymára, 1 marék friss kaporra, 1 kevés friss mentára, fél citromlevére, 2 evékkanál olívaolajra, sóra, frissen őrölt fekete borsra. A tálaláshoz pirított kenyérkockák, néhány mentalevél és egy kevés extra olívaolaj. Az uborkát meghámozzuk, lereszeljük, fokhagymát, a citromlevet, az olívaolajat és az apróra vágott kaprot. Botmixerrel krémesre turmixoljuk, majd a sóval és a borssal ízesítjük. Legalább 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, hogy igazán hideg legyen. A kenyérszeleteket felkockázzuk, kevés olívaolajon aranybarnára pirítjuk, vagy sütőben ropogósra sütjük, és jön a panda csavar. Tálaláskor morzsoljunk a leves tetejére egy kevés feta sajtot, és szórjunk rá pirított napraforgó magot. Ettől még frissebb, még ropogósabb, és igazán különleges lesz.
0: De miért is jó nyáron? Az uborka magas víztartalmú, a joghurt könnyű és fehérjében gazdag. Ez a leves segít felfrissülni a legmelegebb napokban is. A panda egyszer a nagy melegben bekapcsolta volna a sütőt, aztán gyorsan meggondolta magát, elkészítette ezt a jéghideg levest, leült a teraszra, és elégedetten kanalazni kezdtem, mosolyogva csak ennyit mondott. Nyáron a legegyszerűbb ételek tudnak a legjobban felfrissíteni.
1: A nyári konyha nem a bonyolult receptekről szól, hanem a friss alapanyagokról, a könnyű ízekről és a közös étkezések öröméről. Mert néha egy hideg leves is felér egy igazi nyári élménnyel. Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral, ahol ma jéghideg görög joghurtos uborkalevest készítettünk, pirított kenyérkockákkal.
2: Vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő, Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
0: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, dőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.
3: Száz Rádió. Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
0: A mai napon a magyar rockzene egyik meghatározó együttesének történetét idézzük fel, a Dinamit neve már önmagában is erős sugar, és pontosan ilyen volt a zenéjük is, lendületes, energikus és szenvedélyes, bár nem működtek hosszú ideig az eredeti felállásban, dalaik máig a magyar rock klasszikusai közé tartoznak. Kedves hallgatóink, a 70-es évek végén a magyar rockzene új korszakba lépett. Ekkor alakult meg egy zenekar, amelynek neve már előre jelezte, milyen erővel szeretne berobbanni a zenei életbe, ez volt a Dinamit. A Dinamit.

0: valamit, 1979-ben alakult Budapesten a zenekart, olyan ismert muzsikusok hívták életre, akik korábban már sikeres együttesekben is bizonyítottak. Az első felállás énekese Vicky Dahl Gyula volt, aki karizmatikus hangjával hamar a magyar rock egyik legismertebb alakjává vált.
1: A Dinamitot gyakran nevezték szupercsapatnak, nem véletlenül, hiszen tagjai korábban többek között a P-Mobil, a Mini és már ismert magyar zenekarokban is játszottak.
0: Ez a tapasztalatban jelent meg bemutatkozó albumuk, amely nagy sikert aratott. Kemény gitárhangzás, erőteljes ének és dallamos refrének, ez lett a Dinamit védjegye.
1: A rajongó kedvencei közé tartoznak többek között a Teenager dal, a Híd, Lépd át a múltat és a Csillagfény. Ezek a dalok ma is gyakran felcsendülnek rockkoncerteken és retro műsorokban.
0: Vicky Dahl Gyula nem csak rock énekesként lett ismert, 1983-ban ő alakította Koppányt az István a király rock operában. Ez a szerep országos ismerettséget és óriási sikert hozott számára.
1: A zenekart, a hard rockot ötvözte a dallamos magyar rockzenével, koncertjeiken mindig hatalmas energia uralkodott, a közönség pedig együtt énekelte a legismertebb refréneket.
0: Bár az eredeti Dinamit nem működött hosszú éveken át, folyamatosan dalaik és hatásuk megmaradt. A magyar rock történet egyik fontos fejezetét írták meg, és ma is sok fiatal zenész tekint rájuk példaképként.
1: A Panda egyszer eljutott egy Dinamit koncertre, az első gitárakord után már mindenki együtt tapsolt. A Panda is önfeledten énekelte a refréneket, a koncert végén mosolyogva ezt mondta. A rockzene nem csak hangos, hanem tele van szívvel, szenvedéllyel és szabadsággal.
0: A jó dalok nem öregszenek meg, generációról generációra adják tovább az érzéseket, az élményeket és az emlékeket. A Dinamit zenéje ma is ugyanazzal az erővel szól, mint amikor először felhangzott, és talán ez az igazi legenda ismertető jele. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák, ahol ma a Dinamit együttes történetével ismerkedtünk meg, egy kicsit rokkosan, egy kicsit nosztalgikusan és nagyon pandásan.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652229555. Adankó.com.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Rádió.
1: Honnan Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Kedves hallgatóink, július első napján ismét visszarepülünk az időben. Ez a dátum nem csak egy új hónap kezdete, hanem a történelemben is számos jelentős esemény, tudományos mérföld.

0: napjaként ünneplik országszerte látványos felvonulásokkal, koncertekkel és tűzijátékokkal.
1: 1863. július 1-én kezdődött az amerikai polgárháború legismertebb ütközete, a Gettysburgi csata. A háromnapos ütközet fordulópontot jelentett a háborúban, és a történelem egyik legjelentősebb csatájaként tartják számon.
0: 1903. július 1-én rajtolt az első Tour de France. A kerékpárverseny akkor még mindössze 6 szakaszból állt, mára pedig a világ egyik legismertebb és legnehezebb sporteseményévé vált.
1: 1944-ben ezen a napon kezdődött a híres Bretton Woods-i konferencia. 44 ország képviselői gyűltek össze, és itt született meg az a döntés a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank létrehozásáról.
0: 1963-ban megszülettek az irányító számok, július 1-én vezették be az első 5 számjegyű irányító számokat az Egyesült Államokban. Ez jelentősen felgyorsította a postai küldemények feldolgozását, és később a világ számos országa is hasonló rendszert vezetett be.
1: Július 1-ét sok országban nemzetközi tréfanapként is emlegetik. A cél egyszerű, nevessünk egy jót, meséljünk el egy viccet, és csaljunk mosolyt mások arcára. A nevetés ugyanis valóban az egyik legjobb stresszoldó.
0: Július 1-én több országban a postások munkáját is ünneplik. Ők azok, akik nap mint nap összekötik az embereket levelekkel, képeslapokkal és csomagokkal, sokszor mosolyt is kézbesítve.
1: A panda ma egy régi képeslapot talált a fiók mélyén, megfordította és elolvasta a több évtizeddel ezelőtt írt sorokat. A papír megsárgult, a tinta kissé megkopott, de az érzések ugyanolyan erősek maradtak. A panda mosolyogva ezt mondta, az idő múlik, de a szeretettel írt szavak soha nem veszítik el az értéküket.
0: A történelem a nagy eseményeket őrzi meg, mi pedig a saját életünk apró csodáit. Lehet, hogy éppen ma kezdődik egy olyan történet, amelyre évekkel később is mosolyogva emlékezünk vissza. Ez volt, ami történt évekkel ezelőtt ezen a napon, itt a Tisza hangjában.
2: Ennyi volt, ami történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: amikor beindulunk.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varudi otthon.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetek Elie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-55.
4: 3 065. NL Shop 024. Limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
5: Legjobb zenéi.
6: This is the station.
7: I'm Charlie XCX.
8: Hi, I'm Sam Smith.
5: Fonda Radio.
9: A Panda Kuckó rovat támogatója a Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia. Július 1-től hétköznapokon 8 és 14 óra között várják Önöket Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90/A szám alatt. Kisállat, rendelés, védőoltások, parazita ellenes készítmények, szívférgesség, megelőzés, műtétek, kisállattápok, valamint a haszonállatok és a házi kedvencek teljes körű állatorvosi ellátása várja a gazdikat. 063 529 142 vagy 063 8570 616-os telefonszámon lehet jelentkezni. Profivent, ahol minden tappancs biztonságban van.
10: És a mai témánk, hogy mitől függ, hogy egy kutya szeret-e úszni. Kedves hallgatóink, nyáron sok kutyát látunk boldogan pancsolni a tavakban és a folyókban, de vajon minden kutya szeret úszni? A válasz egyáltalán nem. Vannak kutyafajták, amelyeket szinte a víz mellé teremtettek, a Labrador, a Golden Retriever, az újfunlandi vagy a portugál vízi kutya általában imád úszni. Más fajták, például a mopszok, a buldogok vagy a tacskók testfelépítésük miatt sokkal nehezebben mozognak a vízben.
9: Ha egy kölyökutya kellemes élményeket ismeri meg a vízben, nagyobb eséllyel fogja később is szeretni. Ha viszont megijed vagy rossz élmény éri, hosszú időre bizalmatlanná válhat. Sokan azt hiszik, hogy minden kutya ösztönösen tud úszni, bár sok kutya képes úszó mozdulatokat végezni, ettől még nem biztos, hogy biztonságosan tud úszni, vagy jól érzi magát a vízben. Ezért soha ne dobjuk be a kutyát a vízben.
10: Ha ha csónakázni visszük kedvencünket, érdemes kutya mentő mellényt használni, különösen kölyök, idős vagy kisebb testű kutyák esetében. Nem minden víz alkalmas fürdésre, kerüljük a szennyezett, algás vagy erősen sodró vizeket, és úszás után tiszta vízzel öblítsük le a kutya bundáját. Az úszás remek hűsítő program lehet, de a legnagyobb melegben ilyenkor is biztosítsunk friss ivóvizet és árnyékot kedvencünknek.
9: A panda egy forró nyári délután levitte a kutyáját a folyópartra. Nem sürgette, nem hívta a vízbe, csak leült a partra és várakozott. A kutyus először csak a mancsát mártotta bele, aztán még egy lépést tett, majd egyszer csak önfeledten úszni kezdett. A panda mosolyogva ezt mondta, a bizalom nem parancsra születik, a szeretet és a türelem vezeti el oda, ahol már bátran mer lépni.
10: Mert minden kutya más, van amelyik órákig pancsolna, és van amelyik inkább a parton üldögél. A legfontosabb, hogy tiszteletben tartsuk a természetét, és soha ne kényszerítsük olyan helyzetbe, amelyektől fél. Mert a legszebb közös élmények mindig bizalomból és szeretetből születnek.
9: Ez volt a Panda Kuckó a Profivet állatorvosi ambulancia támogatásával. Keressék bizalom 63 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet, ahol a gondoskodás minden csóváló farokkal újra kezdődik. Találkozunk legközelebb is a Panda Kuckóban, itt a Tisza hangjában.

0: A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Ugye önökkel is előfordult már, hogy valakinek az arcára azonnal emlékeztek, de a neve egyszerűen nem jutott eszükbe. Ne aggódjanak, ez sokkal gyakoribb, mint hinnék. Ma nem annak járunk utána, miért felejtjük el a neveket és hogyan javíthatjuk a memóriánkat. Kedves hallgatóink, biztos volt már olyan helyzet, amikor valaki mosolyogva odaköszönt önöknek, és közben lázasan próbálták felidézni, hogy hogy is hívják.
4: A jó hír az, hogy ez teljesen természetes jelenség. Az emberi agy sokkal könnyebben jegyzi meg az arcokat, mint a neveket, tulatokat. Egy név viszont sokszor csak egy szó, amelyhez még nem kapcsolódik emlék. Naponta rengeteg emberrel találkozunk, az agyunk pedig szelektál, megőrzi azt, amit fontosnak érez, a többit háttérbe teszi.
3: Ha feszültek vagyunk, hogy egyszerre sok mindenre figyelünk, nehezebben rögzülnek az új nevek. Éppen ezért előfordulhat, hogy bemutatkozás után néhány másodperccel már el is felejtjük a másik nevét. A megfelelő alvás segít abban, hogy az agy hosszabb távon is eltárolja az új információkat. Ha kialvatlanok vagyunk, a memóriánk is könnyebben kihagy.
4: De hogyan jegyezzük meg könnyebben? Ismételjük meg a nevet beszélgetés közben, kapcsoljuk valamilyen képhez vagy történethez, és figyeljünk valóban a bemutatkozás pillanatára, ne közben gondolkodjunk valami máson. Az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, az elegendő folyadék és a szellemi kihívások mind hozzájárulhatnak agyunk jó működéséhez. A keresztrejtvények, az olvasás, vagy akár egy új hobbi is remek edzés az emlékezet számára.
3: A panda egyszer egy nagy piknikre kapott meghívást. Sokan oda mentek hozzá, bemutatkoztak. A panda estére már minden arcot felismert, csak a nevekkel volt egy kis baj. Nevetve ezt mondta: ha a nevedet el is felejtem, a kedvességedre biztosan emlékezni fogok.
4: Nem attól működik jól az emlékezetünk, hogy soha semmit nem felejtünk el, hanem attól, hogy megőrizzük azokat az embereket és pillanatokat, amelyek igazán fontosak számunkra. Ha pedig néha nem jut eszünkbe egy név, ne szégyeljük megkérdezni újra, mert az őszinte érdeklődés mindig többet ér, mint egy tökéletes memória. Ez volt a Szépség és Egészség percek, ahol ma arról beszélgettünk, miért felejtjük el a neveket, és hogyan segíthetünk emlékezetünknek egy kicsit tudományosan, egy kicsit mosolyogva és nagyon pandásan.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, felterbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.
5: Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami

0: a rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Július első reggelén a panda korán felébredt, kilépett a kertben, mélyet cippantott a friss levegőből, és mosolyogva nézett az égre. Arra gondolt, milyen új hónap, egy új lehetőség arra, hogy valami szépet kezdjünk, vajon mit üzennek ma a csillagok? Nézzük együtt! Kosok, ma ne várjanak a tökéletes pillanatra, az első lépés sokszor fontosabb, mint a tökéletes terv. A bátorságot kezdődik, ahol a kifogások véget érnek.
3: Bikák, ma próbáljanak lassítani egy kicsit a nyugalomban, gyakran megtaláljuk azokat a válaszokat, amelyeket rohanás közben nem veszünk észre. A csend néha többet mesél, mint a leghangosabb szó.
2: Ikrek, ma egy váratlan találkozás örömteli fordulatot hozhat. Egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakit önökhöz. A legszebb hidakat a kedves szavak építik.
3: Rákok, ma hallgassanak a megérzéseikre. A szívük most jó irányba vezetheti önöket, a szeretet mindig megtalálja a helyes utat.
2: Oroszlánok, ma önök lehetnek valaki napjának fénypontjai. Egy mosoly vagy egy kedves szó csodákra képes. A mosoly az egyetlen ajándék, amelyből adva is több marad.
3: Szüzek, ma figyeljenek az apróságokra. Lehet, hogy éppen egy kis részlet hozza meg a nagy felismerést. A nagy dolgok sok apró figyelmességből születnek.
2: Mérlegek, ma találják meg az egyensúlyt a kötelesség és a pihenés között. Mindkettőre szükség van ahhoz, hogy jól érezzék magukat. A harmónia a lélek legszebb dallama.
3: Skorpiók, ma valaki számít önökre. Egy őszinte jelenlét néha többet ér minden tanácsnál. A bizalom csendben épül, de egy életre szólhat.
2: Nyilasok, ma egy új ötlet vagy terv lelkesedéssel töltheti el önöket. Ne féljenek nagyot álmodni, minden nagy utazás egyetlen bátor lépéssel kezdődik.
3: Bakok, amit ma türelemmel építenek, annak később meg lesz a jutalma. Ne adják fel az első akadálynál, a hegycsúcsra vezető út egyetlen lépéssel kezdődik.
2: Vízöntők, ma bátran engedjék szabadjára a fantáziájukat, lehet, hogy egy egyszerű ötletből valami egészen különleges születik. A képzelet az a szárny, amely mindig magasabbra emel.
3: Halak, ma ne veszítsék el a hitüket, még akkor sem, ha valami lassabban alakul. A legszebb virágok sem nyílnak ki egyetlen nap alatt. A türelem a remény legjobb barátja.
2: A panda ma reggel egy kis napraforgó magot ültetett el a kertben. Valaki mosolyogva megkérdezte, már most tudod, milyen szép lesz? Panda csak ennyit válaszolt. Nem tudom, de hiszek benne. És mielőtt tovább indult volna, még ezt is hozzátette. Az élet legszebb dolgai mindig egy kis reménnyel kezdődnek. Ez volt a horoszkóp másképp pandás módra, itt a Tisza hangjában. Legyen a

0: július első napja tele reménnyel, mosollyal és olyan apró csodákkal, amelyek egész hónapban elkísérik Önöket.
1: A hócipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
2: 103.5
3: Feels good.
4: Makes me feel good.
3: It's my station.
1: Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Na most, hölgyem, én szobahestő vagyok. A kolléganője a másik asztalhoz keveredett.
7: Most akkor én nem is tudom, mit tegyek. Az ott, ja, az volt a pénztárgép, az meg a...
6: Szerintem én arra vár, hogy este 6 legyen, és akkor féláron kapja az ebédet. Hát arról már lecsúszott. Este 8 van, zárunk.
7: Ja, elnézést. Akkor majd holnap visszajövök.
6: De nem ide.
7: Na, Manóka, egyészt.
8: Ja, vigyi, vigyi, vigyi.

0: Manóka, nem szabad hozzányúlni. Látod, hogy a néni se nyúl hozzá.
1: Hát nem, mám. Hát szia! Ha jöttél anyuba vásárolni? Igen! Ott a ennivaló, de drága vagy, igen! Hány éves vagy? Igen! Mennyi idős a pici tessék? 19? Ja, hónapos, értem. Hát meg kell zabálni, igen, ha mit vesz neked a anyu, mi? Ha mi, ha nem szabad hozzá nyúlni, nem, igen.
2: De jó helyen álltok meg dumálni, mint a Orbán meg a Gyurcsány, azt közben lóvé meg sehó. Az a baj a pénzre, meg gömbölyű az te gurú. Az a baj a pénzre. Azt az tudják, hogy izé van a bankokban, hogy ne kelljen adni pénzt, meg hogy fölmenjen a gáz, hogy a Gyurcsánynak a KFT-jébe menjen a lóvé. Jaj, elgurult a pénz.
0: Figyelem, galambosnét várják a szárnyas osztályon. Repülök! Ma mondom, nem veszünk Kinder tojást, mert a múltkor se tudta szétrágni benne a tőtelléket. Főnök, jó távcső, nem érdekli, digitális. Van pamutzokni is.
2: Na jó, de én a biztonsági őr vagyok, úgyhogy legyen szíves, menjen ki ezekkel innen.
1: Most mi menjek? Mi is vacsarolni jöttünk? Na, halljak meg, ha ki akar küldeni a üzletből, na. Eszmeralda, gyere el onnan, na. Ne menjél, mert fejbe váglak, na.
3: Hát szia! Te is elhoztad venni anyu dolgokat? Igen, de drága vagy, igen. Mit van neked, kommandoros katona? Húha, lelőtték a katonát, bum! Júj, de drága vagy!
2: Drága, bizony, mert Orbán meg a Gyurcsány elvitt a lóvét. Jó, mert ők majd itten ízé. Hol a lóvé? Csak hát az gömbölyű, az te gurú. Az a baj a pénz. Gömbölyű, az te gurú.
0: Figyelem, a rengedménnyel kapható. Kelemes vásárlást kívánunk. Gyere, Manóka, veszünk tűrük között a nagyinak, mert panaszkodik, hogy vizes a lába. Bocsika, sziasság, szeretnék belehallgatni ebbe a rózsaszín CD-be.
2: De az nem lesz könnyű, mert ez a húsrészleg. Na, itt a látványpékség. Áll a maca a pult mögött, azt rakja ki a zsömléit. Én kiflim meg már keményám.
0: Jó, majd zabász otthon.
2: Nem szabad libát tömni, jaj, majd ma a Gyurcsány elvitte a lóvét, azért.

0: Adjunk pénzt az amerikai banknak, hogy a néger, a Obama Bin Laden megnyerje a... Jaj, hogy ő legyen a elnök, hogy a Gyurcsány maradhasson a parlamentben. Azért, jaj, azért ne, nem szabad libát tömni. Jaj, de nagy banditák ezek. Jaj, Istenem, pénz az meg elgurul, meg ömbölj.
1: Ne tessék ide jönni, mert már zárok, másik pénztárhoz legyen szíves. Ide lehet jönni, tessék mondani. Tessék. Plüty. Plüty. Plüty. Mennyi zsömle? 4 darab? Jó. 25.615 forintot kére. 15 esetleg apróba. Jó, akkor csak két tudok. Szuper sok kártya esetleg. Pontot gyűjti. Jó. Zöld gomb, pinkolt zöld gomb. Mondom zöld. Mondom gomb. Jó, most a kettőt együtt. Ne a pénztárgépem.
0: De jó megy, biztos ez is a Orbán meg a Gyurcsánynak a KFT-jével. Oda gurul a mi pénzünk is, arra gömbölyű azt elgurul.
1: Mindjárt megyünk, Manóka, maradjál már nyugton, kisfia, megy, omor idegen van tőled. Öreg néni, igen, öreg néni, ő is eljött vásár. Nem szabad vett ki a néni kosarából a borotvát. Nem, a néni nem borotválkozik. Jó napot kívánok, pötty, pötty. Ez micsoda? Ilyen terméket mi nem is árusítunk. Jutka! Szólja a Pirinek, Léci, hogy hívja ide a Erikát, jó? Szabin, van a Erika? Akkor a Sanyit illenek, mindjárt jön a kolléganő. Honnan vette le ezt a terméket? Mi ez egyáltalán?
0: Nem tudom, akcióba volt.
1: Hát szia, de drága volt!
2: Főnök, tapcsó, nem érdekli?
1: Gyere, Mannóka, Urbiat Norbi, igen. Igen.
0: Az a baj a pénze, hogy elgurul, az a baj a pénze.
1: Ne tessék ide jönni, mert zárok. Ha halljok meg, Eszmeralda, gyere ide! Na, fejbe válok,
0: az a baj a pénze, hogy elgurul.
1: Figyelem, figyelem, nyelhetek el a árengedmény, nyelhetek a szakható, a szakadán a osztályon. Különös vásárlást kívánunk, viszontlátásra!
3: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: a rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Ma nem csak egy folyóról beszélünk, hanem egy legendáról, a Tiszáról. De vajon honnan ered, hány éves lehet és milyen eseményeket élt át? Induljunk együtt a Tisza forrásától egészen napjainkig. Kedves hallgatóink, amikor a Tisza partján sétálunk, ritkán gondolunk bele, hogy ez a folyó már ettekkor ott volt. A Tisza nem csak vizet szállít, hanem történelmet is.
3: A Tisza a keleti Kárpátokban, a mai Ukrajna területén születik. Két hegyi patak, a Fekete Tisza és a Fehér Tisza találkozásából jön létre a folyó. Ez az egyesülés Rahó közelében történik, innen indul hosszú útjára a Tisza. A Tisza közel 966 km hosszú. Ukrajnán, Románián, Magyarországon és Szerbián halad keresztül, végül Titelnél ömlik a Dunába.
2: A geológusok szerint a Tisza a mai medre több millió év alatt alakult ki. A Kárpátok emelkedése és a síkságok formálódása közben a folyó többször is új utat keresett magának. Már az őskori emberek is a Tisza partján telepedtek le. A folyó ivóvizet, halat és biztonságot nyújtott, ezért a legkorábbi települések közül sok a Tisza közelében jött létre.
3: A honfoglaló magyarok számára a Tisza stratégiai jelentőségű folyó volt, a partjai mentén telepedtek le, átkelő helyei pedig fontos szerepet játszottak a kereskedelemben és a védelemben. A középkorban a Tisza igazi vízi országút volt. Sót, gabonát, fát, bort és más árukat szállítottak rajta, összekötve a Kárpát-medence számos települését.
2: A 19. században a Tisza még sokkal hosszabb és kanyargósabb volt. A nagy árvizek miatt szükségessé vált a szabályozása, amelynek irányítója vásárhelyi Pál mérnök volt, munkáját pedig gróf Széchenyi István is támogatta. Több mint 100 kanyarulatot vágtak át, így a folyó hossza jelentősen lerövidült, az árvízveszély pedig csökkent.
3: A Tisza világhírű természeti csodája a Tisza virágzás. Ez a különleges kérészfaj akár 3 évig él a mederben lárvaként, majd néhány órára a felszínre emelkedik, hogy tovább vigye az élet körforgását. Napjainkban a Tisza nem csak ivóvizet és öntözési lehetőséget biztosít, a horgászok, a vízitúrázók, a természetjárók és a strandolók kedvelt úti célja lett.
2: A panda képzeletben egészen a Tisza forrásáig utazott. Tenyerébe vett egy marék kristálytészta vizet, majd elképzelte, hogyan jut el ez a vízcsepp több száz kilométeren át egészen Magyar Kanizsáig. Mosolyogva ezt mondta, egyetlen vízcsepp hosszú utat tesz meg, ahogyan az emberi élet is apró lépésekből áll össze.
3: A Tisza nem csak egy folyó, hanem a Kárpát-medence egyik legfontosabb éltető ereje, amely évszázadok óta embereket, kultúrákat és történelmeket köt össze. Amikor legközelebb megállunk a partján, gondoljunk arra, hogy ugyanaz a víz hömpölyög előttünk, amelyet királyok, halászok, hajósok és utazók is láttak évszázadokkal ezelőtt, és talán éppen ezért olyan különleges számunkra a Tisza, mert nem csak folyik, hanem emlékezik is. Ez volt a Tiszai pillanatok, ahol ma a Tisza eredetét és történelmét fedeztük fel, a Kárpátok hegyvidékétől egészen a Dunába torkollásáig.
1: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza.

A Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: azokat a gyáva mondja.
1: A sikereken csak pislogtok, aki gótlő bántjátok, sárgultok, az egészet fel sem fogjátok, hát nem vagytok akkora géniuszok, amit magatokról gondoltok, csak sok felsőbbrendűsködő sznob.

Megszeretem azt ki, akitől fél az előtt meghajolva, az előtt meghajolva, az elveit hátradobja. Nem bánom dicsérő hízelő gyönyörű mondatokra, gyönyörű mondatokra, ha azokat a gyáva mondja.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Ma Szerbia egyik legkedveltebb üdülőhelyére látogatunk, egy olyan városba, ahol a természet, a gyógyvíz, a történelem és a romantika kéz a kézben jár. Irány Vrnjacka Banja, ahol minden évszakban találunk valami különlegeset. Kedves hallgatóink, ma valaki megkérdezné, melyik Szerbia legismertebb fürdővárosa, sokan gondolkodás nélkül azt válaszolnák, Vrnjacka Banja. Nem véletlenül évente több százezer látogató érkezik ide, gyógyulni, pihenni, vagy egyszerűen csak feltöltődni.
6: Vrnjacka Banja 7 különböző ásványvíz forrással rendelkezik. A legismertebb közülük a Topla Voda, amelynek különlegessége, hogy közel 36,5 Celsius fokos, vagyis majdnem pontosan megegyezik az emberi test hőmérsékletével. A gyógyvizeket főként emésztőszervi anyagcsere, vesebetegségek és bizonyos mozgásszervi problémák kezelésére használják, orvosi felügyelet mellett.
5: A gyógyforrásokat már a rómaiak is használták, régészeti leletek bizonyítják, hogy közel 2000 évvel ezelőtt is fürdők működtek ezen a területen. A város szívében található a több mint 60 hektáros gyógypark is. Óriási platánok, virágágyások, szökőkutak, sétányok és padok teszik igazán hangulatossá. Nyáron szinte minden este zeneszó hallatszik a parkból.
6: Vrnjacka Banja egyik legismertebb jelképe a híd Jubavi, vagyis a szerelem hídja. A legenda szerint egy fiatal tanítónő és katonatiszt szerelmének emlékét őrzi. Ma szerelmes párok ezrei lakatot helyeznek el rajta, a kulcsot pedig a folyóba dobják, hogy szerelmük örökké tartson. A város egész évben pezseg. Nyáron karneválok, szabadtéri koncertek, borfesztiválok és kulturális programok várják az ide érkezőket. A Vrnjacki karnevál Szerbia egyik leglátványosabb nyári rendezvénye. Ha itt járnak, kóstolják meg a helyi grillezett húsokat, a frissen készült burekot, a házi süteményeket és a környék kiváló borait. Egy teraszon elfogyasztott kávé vagy fagylalt mellett órákig lehet nézni a nyüzsgő sétáló utcát.
5: A közelben található a Gocs-hegy, amely kiváló kirándulóhely, valamint több kilátópont és csodálatos panorámával. A természetvédők túrázhatnak, kerékpározhatnak, télen pedig a Gocs-hegyen még síelni is lehet.
6: Mert itt senki sem rohan, az emberek sétálnak, beszélgetnek, élvezik a parkokat és a gyógyvíz nyugalmát. Itt az idő, mintha egy kicsit lassabban telne.
5: A panda is ellátogatott Vrnjacka Banjába, először megkóstolta a híres gyógyvizet, kicsit meglepődött az ízén. Aztán végig sétált a parkon, megállt a szerelem hídján és hallgatta a madarak énekét. Mielőtt hazafelé indult volna, még egyszer visszanézett a sétányra és mosolyogva ezt mondta. A legjobb utazások nem csak új helyeket mutatnak meg, hanem egy kicsit bennünket is megváltoztatnak.
6: Vrnjacka Banja nem a felhőkarcolókról vagy a zajos utcákról híres, hanem a nyugalomról, a gyógyító természetről és arról, hogy itt az ember újra ráér figyelni önmagára. Ha egyszer Szerbiában egy olyan helyet keresnek, ahol a pihenés, a történelem és a természet találkozik, akkor Vrnjacka Banja biztosan ott lesz a legjobb úti célok között. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma Vrnjacka Banja csodálatos világát fedeztük fel, egy kicsit történelmien és egy kicsit romantikusan.
4: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Tisza hangja műsorunkban érkeztem a Magyar Szó lapszemléjével. Magyar Szó a vajdasági magyarság napilapja. A mai Magyar Szóban többek között olvashatnak a második, a negyedik és a kilenc

0: 10. oldalon arról, hogy újabb hőhullámokra számíthatunk, 4 vajdasági településen is 40 Celsius fokot mértek, ma vihar és fülletmeleg várható. A 9. oldalon olvashatnak arról, hogy Bencsik István Szabadka díszpolgára címének várományosa. A 4. oldalon olvashatnak arról, hogy parlamentbe kerül a REM-ről szóló törvény. Az 5. oldalon pedig arról, hogy 9 országba a Telekommal lehet olcsóbban közlekedni. A 4. oldalon olvashatnak még többek között arról is, hogy nem terheli meg az állami költségvetést, mindaz mellett, hogyha a nyugdíjasoknak újabb támogatást adnak. 15 gyermek született egy év alatt Kispiacon, erről is olvashatnak a mai Magyar Szóban a 11. oldalon. Magyar Szó a Vajdasági Magyarság napilapja.
1: 103.5
2: It's my station.
3: Panda Rádió.
4: Folytatódatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
0: Az alsó neműt nem látjuk, mégis az öltözködés egyik legfontosabb része nem csak a kényelmet szolgálja, hanem sokat elárul arról is, hogyan gondolkodtak az emberek a testről, az egészségről és a divatról. Ma egy izgalmas időutazásra indulunk, és megnézzük, hogyan változott az alsó nemű a 18. századtól napjainkig. Kedves hallgatóink, ruhát mindenki lát, de az alsó nemű története legalább olyan érdekes, mint maga a divat. A 18. században a hölgyek hosszú, lemvászon alsó ruhát viseltek, amely fölé szorosan fűzőt fűztek. A karcsú derék volt a szépségideál, ezért a fűzőket gyakran nagyon szorosan húzták, ami nem egyszer kényelmetlenséget vagy akár egészségügyi problémákat is okozott. A férfiak lemvászon inget és térdig érő alsó nadrágot hordtak. Első sorban higiéniai okokból.
5: A 19. században az alsó nemű még összetettebbé vált, a hölgyek fűzőt, alsó szoknyát, bugyogót és több rétegű alsó ruhát viseltek. A cél továbbra is a derék darázs és a darázsderék és a harang alakú szoknya hangsúlyozása volt. A férfiak alsó ruhái is kényelmesebbé váltak, megjelentek a gombos alsónadrágok és a finomabb pamut anyagok. A 20. század óriási változást hozott, a nők lassan búcsút mondtak a szoros fűzőknek, megjelentek a melltartók, a könnyebb alsóneműk és a rugalmas anyagok.
0: Az 1960-as és a 70-es években a kényelem egyre fontosabb lett, majd a 80-as és a 90-es években már a divat is hangsúlyos szerepet kapott. Napjainkban a választék szinte végtelen, pamut, bambusz, mikroszálas vagy újrahasznosított anyagok, mindenki megtalálhatja számára a legkényelmesebbet. Ma már nem divat az egyetlen szempont, a kényelem, a bőrbarát anyagok és az egészség is legalább ilyen fontos.
5: De mi változott a legtöbbet? A 18. században az alsó nemű a test formálását szolgálta, a 19. században a divat sokszor fontosabb volt a kényelemnél, a 20. században megjelent a szabadság és a praktikum, a 21. században pedig már az egyéniség, a komfort és az önbizalom került a középpontba.
0: Bármelyik századot nézzük, az alsó nemű mindig a mindennapi öltözkedés alapja. Egy jó alsó nemű kényelmet ad, önbizalmat ad és segít abjában. Mosolyogva azt mondta, a legdivatosabb ruha nem ér sokat, ha nem kényelmes az alapja. Aztán gondosan összehajtogatta kedvenc ruháit és elégedetten indult a napjába. Mielőtt becsukta volna a szekrényajtót, még ennyit mondott. Az igazi elegancia ott kezdődik, ahol a kényelem és az önbizalom találkozik. Ez volt a divatpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma az alsó nemű divatjának évszázados történetét ismertük meg, a 18. századi fűzőktől egészen a 21. század kényelmes modern megoldásáig.
4: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
1: 9 óra van.
6: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán.

A piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó- és ablakmegoldásai.

0: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.
2: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító. Mert az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem érték is. Kedves hallgatóink! Sokan vigyázunk autónkra, rendszeresen szervizeljük, tisztán tartjuk, figyelünk a műszaki állapotára. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekre nem lehet teljesen felkészülni. Egy váratlan jégeső, egy kidőlő faág, egy parkolói koccanás, vagy akár egy nagyobb baleset. Ilyenkor kerül előtérbe a kaszkó biztosítás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás másoknak okozott károk esetén nyújt védelmet. A kaszkó biztosítás viszont a saját járművünk védelméről szól. Segítséget jelenthet például elemi károk esetén. Vihar, jégeső

már véget is ér. Egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

Megjelent a Hét nap legújabb száma, amely ezúttal is számos érdekes olvasnivalót kínál. Az újságot a Jövő építői című jegyzetünk nyitja. A lapban ezúttal is találnak kül- és belpolitikai írásokat. Ezek közül kiemeljük, hogy a Közel-Kelet még évtizedekig puskaporos hordó maradhat. Figyelmükbe ajánljuk Markovics Anna Mária belpolitikai írását is, Alekszandr Vucic legutóbbi elnöki beszédéről, amely inkább kampánynyitónak bizonyult. Írunk arról is, hogy Topolyán átadták a Vénuszvárosi úszodát, valamint utána jártunk annak, hogy hogyan alakul az idei aratás és hogy a befektetett munka után milyen felvásárlási árakra számíthatnak a gazdák. Beszámolunk a jubiláló Dunatáj Egyesülésről is, amely immár 2 évtizede fogja össze a nyugat-bácskai magyar lakta településeket. A heti interjú vendége ezúttal Homonai Szalai Andrea könyvtáros és közösségszervező, akit dr. Bodrogvári Ferenc díjjal tüntettek ki Szabadkán. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a Muzsiai újságot ismerhetik meg. Bemutatjuk az Adai Tájházat, a helyi kulturális örökség őrzőjét, valamint megismerhetik a doroszlói Gellér Magdolnát, akit a Szent György lovagrend tagjai közé avattak. A Szabadkai Naplóban írunk a Villa Ancora idősek otthonáról, ahol valóban édes az időskor. A Bánáti újságban ezúttal a Magyar Csernyei Ady Endre Művelődési Egyesület évad zárójáról tudósítunk, valamint beszámolunk a Keszék Károly emléknapról és a közegellenállás riportpályázat díját adójáról is. Bemutatjuk Nagy Perge László grafikus művészt és látványtervezőt. Kettcsinálót közlünk a Rókafesztről, világutazó kollégánk dr. Cékus Boris ezúttal Palermóba kalauzolja el olvasóinkat, Nagy Tibor pedig vadászrovatában egy öreg vadász hagyatéka címmel indít új, izgalmas történetet. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, lapunk immár a megújult 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén hamarosan helyet kapnak a vajdasági magyar diákok tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói is. Ne feledjék, még tart előfizetői akciónk, a hét nap egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressük a

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra indik a szabadtéri munkavégzésben érintetteket. Az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium arra kéri az építőipari munkáltatókat és dolgozókat, hogy a következő napokban, amikor a hőmérséklet akár a 36 Celsius fokot is meghaladhatja, különösen 11 és 16 óra között, tartsák be a munkavédelmi és a munkaegészségügyi előírásokat. Hangsúlyozzák, ilyenkor a munkát úgy kell szervezni, hogy a lehető legkevesebb ideig legyenek kitéve a dolgozók a tűző napnak. Emellett biztosítani kell a rendszeres pihenőket, az elegendő folyadékot és az árnyékos pihenőhelyeket is. Csaknem 6 tonna húst és hústerméket vontak ki a forgalomból Szerbiában. Az állategészségügyi felügyelőség Tutinban, Novi Pazarban és Szjenicában tartott ellenőrzése alatt kiderült, hogy nem volt követhető a hústermékek származása, valamint szabálytalanságokat találtak az áron szereplő termékleírásban. 2025 elejétől 2026 június 29-éig 215 ellenőrzést végzett a hatóság, 10 üzemeltetési tilalmat rendeltek el illegális üzletelés, valamint más szabálytalanságok miatt. A forgalomból 5976 kg húst és hústerméket vontak ki. Ezek túlnyomóan nem bejegyzett gazdasági tevékenységet végző létesítményekből származtak. Augusztus 1-től csökkent több gyógyszerára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, erősítette meg Sinisa Máli. A pénzügyminiszter kiemelte, egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok. A több mint 600 millió euró értékű intézkedés csomagot Alexander Vučić szerb elnök jelentette be hétfő este. Amennyiben az idei gazdasági növekedés meghaladja a 3%-ot, az év végéig jelentős béremelésre és nyugdíjemelésre is sor kerülhet, kezdte a tájékoztatóját a szerb elnök. A pontos mértéket egyenlőre nem közlik, mert csak megalapozott adatokat kívánnak nyilvánosságra hozni. Alexander Vučić államfő ismertette a támogatás második kategóriáját is. Azok a nyugdíjasok, akik 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjat kapnak, 27.500 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Azok, akiknek a juttatása meghaladja az 56.851 dinárt, azok 20.000 dináros egyszeri állami támogatást kapnak. A szociális segélyben részesülők 25.000 dináros egyszeri segélyt kapnak. A gyermekpótlékban részesülő családok esetében a támogatást gyermekekként folyósítják. Minden egyes gyermek után 25.000 dináros egyszeri segélyt fizet ki az állam. Az államfő kitért a veteránok támogatására is. A harcosi pótlékban részesülők 25.000 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Emellett valamennyi veterán 10.000 dináros egyszeri állami támogatást kap. Bejelentette, hogy az állam 30.000 darab egyenként 10.000 dinár értékű üdülési utalványt is biztosít. Ezekre minden olyan nyugdíjas jogosult lesz, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80.000 dinárt. Vučić bejelentette, hogy az állam jelentősen csökkenti a vényköteles gyógyszerek után fizetendő önrészt. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek jelenleg 5-6.000 dinárba kerülnek. Mostantól mindössze 2.000 dinárba fognak kerülni. A szerb elnök a vidék

0: Csökken több gyógyszerára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző napokban 107 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben 44 ember sérült meg. Az előző napon egy közlekedési baleset történt a Kikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon, amelyben egy személy sérült meg. Június eleje óta 21 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül 9-en kétkerekűek voltak. Tekintettel arra, hogy az évnek ebben az időszakában a kétkerekűek gyakrabban vesznek részt a forgalomban, felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, valamint a nagy sebességgel közlekedő utakon, mert a kétkerekűeket gyakran nem veszik észre időben, és biztonságukat a legkisebb figyelmetlenség, vagy akár egy másik járművel való legkisebb ütközés is veszélyezteti. A védőfelszerelés és a bukósisak használata elengedhetetlen, mert megmenti a kétkerekűek vezetőinek és utasainak életét, és jelentősen csökkenti a közlekedési balesetek következményeit. Fontos az is, hogy a motorosok láthatóak legyenek és tisztán lássák a többi sofőrt, betartsák a közlekedési szabályokat és a sebességüket a forgalmi viszonyokhoz és képességeikhez igazítsák. A Kikindai Rendőrkapitányság jó közlekedést kíván önöknek! Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idővel kell számolnunk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok körül alakul. Helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki mennydörgéssel. A tiszta vízállása Magyar Kanizsánál 161, Zentánál 235 cm magas. Egy hidegfront előtt még marad a hőség, füllet melegre számíthatunk, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmával küzdők panaszai, így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. Késő délután, este nyugat felől megérkezik a hidegfront, felerősödhetnek a görcsös panaszok, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: 95.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-55-7575.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona. Ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Ez volt a reklám.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallják, a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A rendkívüli hőség miatt ideiglenesen módosított a kézbesítési rendjét a Magyar Posta. Az intézkedést a postások egészségének védelme érdekében vezették be. A nyugdíjak kézbesítése továbbra is zavartalanul történik. Ugyancsak elsőbséget élveznek az ajánlott küldemények és más halaszthatatlan könyvelt küldemények. Ugyanakkor az egyszerű levelek kézbesítése átmenetileg késhet. Később érkezhetnek meg a reklámküldemények és szóróanyagok is. Egyes egyéb küldemények szintén nem a megszokott ütemben jutnak el a címzettekhez. A Magyar Posta azt kéri, hogy az érintettek legyenek türelemben a rendkívüli időjárási helyzet idején. A módosított kézbesítési rend előreláthatólag 2025. július 1-ig marad érvényben. Katonai menetoszlopokra kell számítani a következő napokban Hódmezővásárhelyen. Az MH Kinizsipál 30. páncélozott gyalogdandár páncélzott gyalogsági harcnyelműveket csoportosít át a központi gyakorlótérről az Rínyi Miklós laktanyába. Július 4-én délelőtt és július 5-én este közlekednek a város kijelölt útvonalán. A menetoszlop a vasútállomástól a Kistópart utcán és a Síp utcán áthalad, a 472-es elkerülő úton keresztül a laktanyáig. A honvédség arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak időszakos forgalom lassításra. A Hódmezővásárhelyi dandár a Magyar Honvédség egyik legfontosabb páncélzott szárazföldi alakulata, amely a legkorszerűbb Lynx harcjárművekkel is rendelkezik. Az alakulat rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi képzéseken, valamint hadgyakorlatokon. A lakosság türelmét és megértését kérik a katonai átcsoportosítás idejére. Július 19-e és 25-e között immár 36. alkalommal rendezik meg Szegeden a Teater független színházi fesztivált. A szervezők bemutatták az idei rendezvény hivatalos plakátját, amelyet ezúttal is Barát Ferenc grafikus készített. A művész plakátjai hosszú évek óta meghatározzák a fesztivál arculatát. Bemutatkozott az idei Blog Junior csapat is, amely fiatal színházrajongókból és hallgatókból áll. A négy blogger a fesztivál teljes ideje alatt kritikákkal, beszámolókkal és háttéranyagokkal jelentkezik. A Teater a hazai független színházi élet egyik legfontosabb rendezvénye, amely minden évben számos magyar és külföldi társulatot lát vendégül Szegeden. Jelentős digitális fejlesztés indul a Mórahalmi járásban. A Gigabit Magyarország program keretében a TAR Kft. Korszerű optikai hálózatot épít ki 10 településen. A beruházás Ásotthalmot, Bordányt, Forráskutat, Mórahalmot, Öttömöst, Pusztamérgest, Ruzsát, Üllést, Zálkányszéget és Zsombót érinti. A fejlesztésnek köszönhetően több mint 2000 háztartásban válik elérhetővé a gigabit sebességű internet. A projekt összköltsége meghaladja az 1,15 milliárd forintot, amelyből több mint 934 millió forint Európai Uniós támogatás. Az új optikai hálózat gyorsabb és megbízhatóbb internet kapcsolatot biztosít a lakosságnak. Emellett javítja a helyi vállalkozások digitális lehetőségeit, és hozzájárul a közintézmények hatékonyabb működéséhez is. A fejlesztés hosszú távon erősítheti a térség digitális infrastruktúráját és versenyképességét. Július 6-án kezdődik a nyári színházi esték programsorozata Szegeden. Az első előadás Varsányi Anna Ráadásul című végjátéka lesz, amelyet július 6-án, 7-én és 8-án este 8:30-kor mutatnak be a Városháza udvarán. A történet két testvér kalandját meséli el. Egy baleset miatt az operaénekes húgnak le kell mondani a fellépését, ezért arra kéri színésznő nővérét, hogy játssza le helyette a koncertet. A különös helyzetből számtalan humoros és váratlan fordulat születik. A főszerepekben Szilágyi Anna Máriát és Kónya Krisztinát láthatja a közönség. Eső esetén az előadást az IH rendezvényközpontban tartják meg. Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért és információkért látogassanak el a palankhir-szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket!

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: finance, I tell you, I got nothing but funny money, man. New York dogs, man.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net.
2: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: Bél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra indik a szabadtéri munkavégzésben érintetteket. Az Építésügyi Közlekedési és Infrastruktúrális Minisztérium arra kéri az építőipari munkáltatókat és dolgozókat, hogy a következő napokban, amikor a hőmérséklet akár a 36 Celsius fokot is meghaladhatja, különösen 11 és 16 óra között tartsák be a munkavédelmi és a munkaegészségügyi előírásokat. Hangsúlyozzák, ilyenkor a munkát úgy kell szervezni, hogy a lehető legkevesebb ideig legyenek kitéve a dolgozók a tűző napnak. Emellett biztosítani kell a rendszeres pihenőket, az elegendő folyadékot és az árnyékos pihenőhelyeket is. Csaknem 6 tonna húst és hústerméket vontak ki a forgalomból Szerbiában. Az Állategészségügyi Felügyelőség Tutinban, Novi Pazarban és Szjenicában tartott ellenőrzés alatt kiderült, hogy nem volt követhető a hústermékek származása, valamint szabálytalanságokat találtak az áron szereplő termékleírásban. 2025 elejétől 2026. június 29-éig 215 ellenőrzést végzett a hatóság. 10 üzemeltetési tilalmat rendeltek el illegális üzletelés, valamint más szabálytalanságok miatt. A forgalomból 5976 kg húst és hústerméket vontak ki. Ezek túlnyomóan nem bejegyzett gazdasági tevékenységet végző létesítményekből származtak. Augusztus 1-től csökken több gyógyszerára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, erősítette meg Siniša Mali. A pénzügyminiszter kiemelte, egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok. A több mint 600 millió euró értékű intézkedés csomagot Alexander Vučić szerb elnök jelentette be hétfő este. Amennyiben az idei gazdasági növekedés meghaladja a 3%-ot, az év végéig jelentős béremelésre és nyugdíjemelésre is sor kerülhet, kezdte a tájékoztatóját a szerb elnök. A pontos mértéket egyenlőre nem közlik, mert csak megalapozott adatokat kívánnak nyilvánosságra hozni. Alexander Vučić államfő ismertette a támogatás második kategóriáját is. Azok a nyugdíjasok, akik 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjat kapnak, 27.500 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Azok, akiknek a juttatása meghaladja az 56.851 dinárt, azok 20.000 dináros egyszeri állami támogatást kapnak. A szociális segélyben részesülők 25.000 dináros egyszeri segélyt kapnak. A gyermekpótlékban részesülő családok esetében a támogatást gyermekekként folyósítják. Minden egyes gyermek után 25.000 dináros egyszeri segélyt fizet ki az állam. Az államfő kitért a veteránok támogatására is. A harcosi pótlékban részesülők 25.000 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Emellett valamennyi veterán 10.000 dináros egyszeri állami támogatást kap. Bejelentette, hogy az állam 30.000 darab egyenként 10.000 dinár értékű üdülési utalványt is biztosít. Ezekre minden olyan nyugdíjas jogosult lesz, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80.000 dinárt. Vučić bejelentette, hogy az állam jelentősen csökkenti a vényköteles gyógyszerek után fizetendő önrészt. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek jelenleg 5-6.000 dinárba kerülnek. Mostantól mindössze 2.000 dinárba fognak kerülni. A szerb elnök a vidéki egészségügyi ellátás fejlesztéséről is beszélt. Közölte, hogy az állam már 10 mobil rendelőt vásárolt 225 millió dinár értékben, és folyamatban van további 20 beszerzése, mintegy 4 millió euró értékben. A mobil rendelőket több településen helyezik majd üzembe. Siniša Mali szerb pénzügyminiszter is megerősítette Alexander Vučić szerb államfő hétfői bejelentését, tehát augusztus 1-től csökken több gyógyszerára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napokban 107 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben 44 ember sérült meg. Az előző napon egy közlekedési baleset történt a Kikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon, amelyben egy személy sérült meg. Június eleje óta 21 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül 9-en kétkerekűek voltak. Tekintettel arra, hogy az évnek ebben az időszakában a kétkerekűek gyakrabban vesznek részt a forgalom,

0: Fontos az is, hogy a motorosok láthatóak legyenek és tisztán lássák a többi sofőrt, betartsák a közlekedési szabályokat és a sebességüket a forgalmi viszonyokhoz és képességeikhez igazítsák. A kikindai rendőrkapitányság jó közlekedést kíván önöknek! Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idővel kell számolnunk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok körül alakul. Helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki mennydörgéssel. A tiszta vízállása Magyar Kanizsánál 161, Zentánál 235 cm magas. Egy hidegfront előtt még marad a hőség, füllet melegre számíthatunk, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmával küzdők panaszai, így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. Késő délután, este nyugat felől megérkezik a hidegfront, felerősödhetnek a görcsös panaszok. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, Fürdőszoba, Konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana Fürdőszoba Szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Es wurde reklamiert.

Megjelent a 7 nap legújabb száma, amely ezúttal is számos érdekes olvasnivalót kínál. Az újságot a Jövő építői című jegyzetünk nyitja. A lapban ezúttal is találnak kül- és belpolitikai írásokat. Ezek közül kiemeljük, hogy a Közel-Kelet még évtizedekig puskaporos hordó maradhat. Figyelmükbe ajánljuk Markovics Anna Mária belpolitikai írását is, Alekszandr Vucic legutóbbi elnöki beszédéről, amely inkább kampánynyitónak bizonyult. Írunk arról is, hogy Topolyán átadták a Vénuszvárosi úszodát, valamint utána jártunk annak, hogy hogyan alakul az idei aratás és hogy a befektetett munka után milyen felvásárlási árakra számíthatnak a gazdák. Beszámolunk a jubiláló Dunatáj Egyesülésről is, amely immár 2 évtizede fogja össze a nyugat-bácskai magyar lakta településeket. A heti interjú vendége ezúttal Homonai Szalai Andrea könyvtáros és közösségszervező, akit dr. Bodrogvári Ferenc díjjal tüntettek ki Szabadkán. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a Muzsiai újságot ismerhetik meg. Bemutatjuk az Adai Tájházat, a helyi kulturális örökség őrzőjét, valamint megismerhetik a doroszlói Gellér Magdolnát, akit a Szent György lovagrend tagjai közé avattak. A Szabadkai Naplóban írunk a Villa Ancora idősek otthonáról, ahol valóban édes az időskor. A Bánáti újságban ezúttal a Magyar Csernyei Ady Endre Művelődési Egyesület évadzárójáról tudósítunk, valamint beszámolunk a Keszék Károly emléknapról és a közegellenállás riportpályázat díját adójáról is. Bemutatjuk Nagy Perge László grafikus művészt és látványtervezőt. Kett csinálót közlünk a Róka Festről, világutazó kollégánk dr. Cékus Boris ezúttal Palermóba kalauzolja el olvasóinkat, Nagy Tibor pedig vadászrovatában egy öreg vadász hagyatéka címmel indít új, izgalmas történetet. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, lapunk immár a megújult 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén hamarosan helyet kapnak a vajdasági magyar diákok tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói is. Ne feledjék, még tart előfizetői akciónk, a 7 nap egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Jó!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: egy óra van.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A rendkívüli hőség miatt ideiglenesen módosított a kézbesítési rendjét a Magyar Posta. Az intézkedést a postások egészségének védelme érdekében vezették be. A nyugdíjak kézbesítése továbbra is zavartalanul történik. Ugyancsak elsőbséget élveznek az ajánlott küldemények és más halaszthatatlan, könyvelt küldemények. Ugyanakkor az egyszerű levelek kézbesítése átmenetileg késhet. Később érkezhetnek meg a reklámküldemények és szóróanyagok is. Egyes egyéb küldemények szintén nem a megszokott ütemben jutnak el a címzettekhez. A Magyar Posta azt kéri, hogy az érintettek legyenek türelemben a rendkívüli időjárási helyzet idején. A módosított kézbesítési rend előreláthatólag 2025. július 1-ig marad érvényben. Katonai menetoszlopokra kell számítani a következő napokban Hódmezővásárhelyen. Az MH Kinizsipál 30. páncélozott gyalogdandár páncélzott gyalogsági harcnyelműveket csoportosít át a központi gyakorlótérről az Rényi Miklós laktanyába. Július 4-én délelőtt és július 5-én este közlekednek a város kijelölt útvonalán. A menetoszlop a vasútállomástól a Kistópart utcán és a Síp utcán áthalad, a 472-es elkerülő úton keresztül a laktanyáig. A honvédség arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak időszakos forgalom lassításra. A Hódmezővásárhelyi dandár a Magyar Honvédség egyik legfontosabb páncélzott szárazföldi alakulata, amely a legkorszerűbb Lynx harcjárművekkel is rendelkezik. Az alakulat rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi képzéseken, valamint hadgyakorlatokon. A lakosság türelmét és megértését kérik a katonai átcsoportosítás idejére. Július 19-e és 25-e között immár 36. alkalommal rendezik meg Szegeden a Teater független színházi fesztivált. A szervezők bemutatták az idei rendezvény hivatalos plakátját, amelyet ezúttal is Barát Ferenc grafikus készített. A művész plakátjai hosszú évek óta meghatározzák a fesztivál arculatát. Bemutatkozott az idei Blog Junior csapat is, amely fiatal színházrajongókból és hallgatókból áll. A négy blogger a fesztivál teljes ideje alatt kritikákkal, beszámolókkal és háttéranyagokkal jelentkezik. A Teater a hazai független színházi élet egyik legfontosabb rendezvénye, amely minden évben számos magyar és külföldi társulatot lát vendégül Szegeden. Jelentős digitális fejlesztés indul a Mórahalmi járásban. A Gigabit Magyarország program keretében a TAR Kft. Korszerű optikai hálózatot épít ki 10 településen. A beruházás Ásotthalmot, Bordányt, Forráskutat, Mórahalmot, Öttömöst, Pusztamérgest, Ruzsát, Üllést, Zálkányszéget és Zsombót érinti. A fejlesztésnek köszönhetően több mint 2000 háztartásban válik elérhetővé a gigabit sebességű internet. A projekt összköltsége meghaladja az 1,15 milliárd forintot, amelyből több mint 934 millió forint Európai Uniós támogatás. Az új optikai hálózat gyorsabb és megbízhatóbb internet kapcsolatot biztosít a lakosságnak. Emellett javítja a helyi vállalkozások digitális lehetőségeit, és hozzájárul a közintézmények hatékonyabb működéséhez is. A fejlesztés hosszú távon erősítheti a térség digitális infrastruktúráját és versenyképességét. Július 6-án kezdődik a nyári színházi esték programsorozat a Szegeden. Az első előadás Varsányi Anna Ráadásul című végjátéka lesz, amelyet július 6-án, 7-én és 8-án este 8:30-kor mutatnak be a Városháza udvarán. A történet két testvér kalandját meséli el. Egy baleset miatt az operaénekes húgnak le kell mondani a fellépését, ezért arra kéri színésznő nővérét, hogy játssza le helyette a koncertet. A különös helyzetből számtalan humoros és váratlan fordulat születik. A főszerepekben Szilágyi Anna Máriát és Kónya Krisztinát láthatja a közönség. Eső esetén az előadást az IH rendezvényközpontban tartják meg. Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További híreket és információkért látogassanak el a palankhir-szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak le!

Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

0: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

0: A határ felé tart? Vagy éppen most érkezett Magyarországról? Tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogad.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra indik a szabadtéri munkavégzésben érintetteket. Az Építésügyi Közlekedési és Infrastruktúrális Minisztérium arra kéri az építőipari munkáltatókat és dolgozókat, hogy a következő napokban, amikor a hőmérséklet akár a 36 Celsius fokot is meghaladhatja, különösen 11 és 16 óra között, tartsák be a munkavédelmi és a munkaegészségügyi előírásokat. Hangsúlyozzák, ilyenkor a munkát úgy kell szervezni, hogy a lehető legkevesebb ideig legyenek kitéve a dolgozók a tűző napnak. Emellett biztosítani kell a rendszeres pihenőket, az elegendő folyadékot és az árnyékos pihenőhelyeket is. Csak nem 6 tonna húst és hústerméket vontak ki a forgalomból Szerbiában. Az Állategészségügyi Felügyelőség Tutinban, Novi Pazarban és Szjenicában tartott ellenőrzése alatt kiderült, hogy nem volt követhető a hústermékek származása, valamint szabálytalanságokat találtak az áron szereplő termékleírásban. 2025 elejétől 2026 június 29-éig 215 ellenőrzést végzett a hatóság. 10 üzemeltetési tilalmat rendeltek el illegális üzletelés, valamint más szabálytalanságok miatt. A forgalomból 5976 kg húst és hústerméket vontak ki. Ezek túlnyomóan nem bejegyzett gazdasági tevékenységet végző létesítményekből származtak. Augusztus 1-től csökken több gyógyszerára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, erősítette meg Siniša Mali. A pénzügyminiszter kiemelte, egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok. A több mint 600 millió euró értékű intézkedés csomagot Alexander Vučić szerb elnök jelentette be hétfő este. Amennyiben az idei gazdasági növekedés meghaladja a 3%-ot, az év végéig jelentős béremelésre és nyugdíjemelésre is sor kerülhet, kezdte a tájékoztatóját a szerb elnök. A pontos mértéket egyenlőre nem közlik, mert csak megalapozott adatokat kívánnak nyilvánosságra hozni. Alexander Vučić államfő ismertette a támogatás második kategóriáját is. Azok a nyugdíjasok, akik 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjat kapnak, 27.500 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Azok, akiknek a juttatása meghaladja az 56.851 dinárt, azok 20.000 dináros egyszeri állami támogatást kapnak. A szociális segélyben részesülők 25.000 dináros egyszeri segélyt kapnak. A gyermekpótlékban részesülő családok esetében a támogatást gyermekekként folyósítják. Minden egyes gyermek után 25.000 dináros egyszeri segélyt fizet ki az állam. Az államfő kitért a veteránok támogatására is. A harcosi pótlékban részesülők 25.000 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Emellett valamennyi veterán 10.000 dináros egyszeri állami támogatást kap. Bejelentette, hogy az állam 30.000 darab egyenként 10.000 dinár értékű üdülési utalványt is biztosít. Ezekre minden olyan nyugdíjas jogosult lesz, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80.000 dinárt. Vučić bejelentette, hogy az állam jelentősen csökkenti a vényköteles gyógyszerek után fizetendő önrészt. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek jelenleg 5-6.000 dinárba kerülnek, mostantól mindössze 2.000 dinárba fognak kerülni. A szerb elnök a vidéki egészségügyi ellátás fejlesztéséről is beszélt. Közölte, hogy az állam már 10 mobil rendelőt vásárolt 225 millió dinár értékben, és folyamatban van további 20 beszerzése mintegy 4 millió euró értékben. A mobil rendelőket több településen helyezik majd üzembe. Siniša Mali szerb pénzügyminiszter is megerősítette Alexander Vučić szerb államfő hétfői bejelentését. Tehát augusztus 1-től csökken több gyógyszerára, emellett szeptember végén legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napokban 107 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben 44 ember sérült meg. Az előző napon egy közlekedési baleset történt a Kikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon, amelyben egy személy sérült meg. Június eleje óta 21 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül 9-en kétkerekűek voltak. Tekintettel arra, hogy az évnek ebben az időszakában a kétkerekűek gyakrabban vesznek részt a forgalomban, felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, valamint a nagy sebességgel közlekedő utakon, mert a kétkerekűeket gyakran nem veszik észre időben, és biztonságukat a legkisebb figyelmetlenség, vagy akár egy másik járművel való legkisebb ütközés is veszélyezteti. A védőfelszerelés és a bukósisak használata elengedhetetlen, mert megmenti a kétkerekűek vezetőinek és utasainak életét, és jelentősen csökkenti a közlekedési balesetek következményeit. Fontos az is, hogy a motorosok láthatóak legyenek és tisztán lássák a többi sofőrt, betartsák a közlekedési szabályokat és a sebességüket a forgalmi viszonyokhoz és képességeikhez igazítsák. A Kikindai Rendőrkapitányság jó közlekedést kíván önöknek! Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul.

idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmával küzdők panaszai, így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. Késő délután, este nyugat felől megérkezik a hidegfront, felerősödhetnek a görcsös panaszok, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

Megjelent a 7 nap legújabb száma, amely ezúttal is számos érdekes olvasnivalót kínál. Az újságot a Jövő építői című jegyzetünk nyitja. A lapban ezúttal is találnak kül- és belpolitikai írásokat. Ezek közül kiemeljük, hogy a Közel-Kelet még évtizedekig puskaporos hordó maradhat. Figyelmükbe ajánljuk Markovics Anna Mária belpolitikai írását is, Alekszandr Vucic legutóbbi elnöki beszédéről, amely inkább kampánynyitónak bizonyult. Írunk arról is, hogy Topolyán átadták a Vénuszvárosi úszodát, valamint utána jártunk annak, hogy hogyan alakul az idei aratás és hogy a befektetett munka után milyen felvásárlási árakra számíthatnak a gazdák. Beszámolunk a jubiláló Dunatáj Egyesülésről is, amely immár 2 évtizede fogja össze a nyugat-bácskai magyar lakta településeket. A heti interjú vendége ezúttal Homonai Szalai Andrea könyvtáros és közösségszervező, akit dr. Bodrogvári Ferenc díjjal tüntettek ki Szabadkán. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a Muzsiai Újságot ismerhetik meg. Bemutatjuk az Adai Tájházat, a helyi kulturális örökség őrzőjét, valamint megismerhetik a doroszlói Gellér Magdolnát, akit a Szent György lovagrend tagjai közé avattak. A Szabadkai Naplóban írunk a Villa Ancora idősek otthonáról, ahol valóban édes az időskor. A Bánáti Újságban ezúttal a Magyar Csernyei Ady Endre Művelődési Egyesület évad zárójáról tudósítunk, valamint beszámolunk a Keszék Károly emléknapról és a közegellenállás riportpályázat díját adójáról is. Bemutatjuk Nagy Perge László grafikus művészt és látványtervezőt. Kettcsinálót közlünk a Rókafesztről, világutazó kollégánk dr. Cékus Boris ezúttal Palermóba kalauzolja el olvasóinkat, Nagy Tibor pedig vadászrovatában egy öreg vadász hagyatéka címmel indít új, izgalmas történetet. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, lapunk immár a megújult 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén hamarosan helyet kapnak a vajdasági magyar diákok tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói is. Ne feledjék, még tart előfizetői akciónk, a 7 nap egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keresik!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Négy óra van. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallják. A Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A rendkívüli hőség miatt ideiglenesen módosította kézbesítési rendjét a Magyar Posta. Az intézkedést a postások egészségének védelme érdekében vezették be. A nyugdíjak kézbesítése továbbra is zavartalanul történik. Ugyancsak elsőbséget élveznek az ajánlott küldemények és más halaszthatatlan könyvelt küldemények. Ugyanakkor az egyszerű levelek kézbesítése átmenetileg késhet. Később érkezhetnek meg a reklámküldemények és szóróanyagok is. Egyes egyéb küldemények szintén nem a megszokott ütemben jutnak el a címzettekhez. A Magyar Posta azt kéri, hogy az érintettek legyenek türelemmel a rendkívüli időjárási helyzet idején. A módosított kézbesítési rend előreláthatólag 2025. július 1-jéig marad érvényben. Katonai menetoszlopokra kell számítani a következő napokban Hódmezővásárhelyen. Az MH Kinizsipál 30. páncélozott gyalogdandár páncélzott gyalogsági harcnyelműveket csoportosít át a központi gyakorlótérről az Rínyi Miklós laktanyába. Július 4-én délelőtt és július 5-én este közlekednek a város kijelölt útvonalán. A menetoszlop a vasútállomástól a Kistópart utcán és a Síp utcán áthalad, a 472-es elkerülő úton keresztül a laktanyáig. A honvédség arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak időszakos forgalom lassításra. A Hódmezővásárhelyi dandár a Magyar Honvédség egyik legfontosabb páncélzott szárazföldi alakulata, amely a legkorszerűbb Lynx harcjárművekkel is rendelkezik. Az alakulat rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi képzéseken, valamint hadgyakorlatokon. A lakosság türelmét és megértését kérik a katonai átcsoportosítás idejére. Július 19-e és 25-e között immár 36. alkalommal rendezik meg Szegeden a Teater független színházi fesztivált. A szervezők bemutatták az idei rendezvény hivatalos plakátját, amelyet ezúttal is Barát Ferenc grafikus készített. A művész plakátjai hosszú évek óta meghatározzák a fesztivál arculatát. Bemutatkozott az idei Blog Junior csapat is, amely fiatal színházrajongókból és hallgatókból áll. A négy blogger a fesztivál teljes ideje alatt kritikákkal, beszámolókkal és háttéranyagokkal jelentkezik. A Teater a hazai független színházi élet egyik legfontosabb rendezvénye, amely minden évben számos magyar és külföldi társulatot lát vendégül Szegeden. Jelentős digitális fejlesztés indul a Mórahalmi járásban. A Gigabit Magyarország program keretében a TAR Kft. Korszerű optikai hálózatot épít ki 10 településen. A beruházás Ásotthalmot, Gordányt, Forráskutat, Mórahalmot, Öttömöst, Pusztamérgest, Ruzsát, Üllést, Zálkányszéget és Zsombót érinti. A fejlesztésnek köszönhetően több mint 2000 háztartásban válik elérhetővé a gigabit sebességű internet. A projekt összköltsége meghaladja az 1,15 milliárd forintot, amelyből több mint 934 millió forint Európai Uniós támogatás. Az új optikai hálózat gyorsabb és megbízhatóbb internet kapcsolatot biztosít a lakosságnak. Emellett javítja a helyi vállalkozások digitális lehetőségeit, és hozzájárul a közintézmények hatékonyabb működéséhez is. A fejlesztés hosszú távon erősítheti a térség digitális infrastruktúráját és versenyképességét. Július 6-án kezdődik a nyári színházi esték programsorozat a Szegeden. Az első előadás Varsányi Anna Ráadásul című végjátéka lesz, amelyet július 6-án, 7-én és 8-án este 8:30-kor mutatnak be a Városháza udvarán. A történet két testvér kalandját meséli el. Egy baleset miatt az operaénekes húgnak le kell mondani a fellépését, ezért arra kéri színésznő nővérét, hogy játssza el helyette a koncertet. A különös helyzetből számtalan humoros és váratlan fordulat születik. A főszerepekben Szilágyi Anna Máriát és Kónya Krisztinát láthatja a közönség. Eső esetén az előadást az IH rendezvényközpontban tartják meg. Kedves hallgatóink, önök a Palánk hírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További híreket és információkért látogassanak el a palankhir-szeged.hu oldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük figyelmüket, maradjanak velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Ez volt a reklám. Welcome to the radio show, young, free and single. Got a good show lined up for you. Let's have our first caller.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na

0: www.kapriolo.com.
1: Kapriolo bicikl donosi radost svima.
0: I svaka Kapriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Kapriolo.com.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat. A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90/A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
3: Ez volt a

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra indik a szabadtéri munkavégzésben érintetteket. Az Építésügyi, Közlekedési és Infrastruktúrális Minisztérium arra kéri az építőipari munkáltatókat és dolgozókat, hogy a következő napokban, amikor a hőmérséklet akár a 36 Celsius fokot is meghaladhatja, különösen 11 és 16 óra között, tartsák be a munkavédelmi és a munkaegészségügyi előírásokat. Hangsúlyozzák, ilyenkor a munkát úgy kell szervezni, hogy a lehető legkevesebb ideig legyenek kitéve a dolgozók a tűző napnak. Emellett biztosítani kell a rendszeres pihenőket, az elegendő folyadékot és az árnyékos pihenőhelyeket is. Csaknem 6 tonna húst és hústerméket vontak ki a forgalomból Szerbiában. Az állategészségügyi felügyelőség Tutinban, Novi Pazarban és Szianicában tartott ellenőrzése alatt kiderült, hogy nem volt követhető a hústermékek származása, valamint szabálytalanságokat találtak az áron szereplő termékleírásban. 2025 elejétől 2026. június 29-éig 215 ellenőrzést végzett a hatóság. 10 üzemeltetési tilalmat rendeltek el illegális üzletelés, valamint más szabálytalanságok miatt. A forgalomból 5976 kg húst és hústerméket vontak ki. Ezek túlnyomóan nem bejegyzett gazdasági tevékenységet végző létesítményekből származtak. Augusztus 1-től csökkent több gyógyszerára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok, erősítette meg Sinisa Mali. A pénzügyminiszter kiemelte, egyszeri pénzbeli támogatást kapnak a nyugdíjasok, a szociális segélyben részesülők, a gyermeknevelési támogatásban részesülők és a veteránok. A több mint 600 millió euró értékű intézkedés csomagot Alexander Vučić szerb elnök jelentette be hétfő este. Amennyiben az idei gazdasági növekedés meghaladja a 3%-ot, az év végéig jelentős béremelésre és nyugdíjemelésre is sor kerülhet, kezdte a tájékoztatóját a szerb elnök. A pontos mértéket egyenlőre nem közlik, mert csak megalapozott adatokat kívánnak nyilvánosságra hozni. Alexander Vučić államfő ismertette a támogatás második kategóriáját is. Azok a nyugdíjasok, akik 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjat kapnak, 27.500 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Azok, akiknek a juttatása meghaladja az 56.851 dinárt, azok 20.000 dináros egyszeri állami támogatást kapnak. A szociális segélyben részesülők 25.000 dináros egyszeri segélyt kapnak. A gyermekpótlékban részesülő családok esetében a támogatást gyermekekként folyósítják. Minden egyes gyermek után 25.000 dináros egyszeri segélyt fizet ki az állam. Az államfő kitért a veteránok támogatására is. A harcosi pótlékban részesülők 25.000 dináros egyszeri támogatásban részesülnek. Emellett valamennyi veterán 10.000 dináros egyszeri állami támogatást kap. Bejelentette, hogy az állam 30.000 darab egyenként 10.000 dinár értékű üdülési utalványt is biztosít. Ezekre minden olyan nyugdíjas jogosult lesz, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80.000 dinárt. Vučić bejelentette, hogy az állam jelentősen csökkenti a vényköteles gyógyszerek után fizetendő önrészt. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek jelenleg 5-6.000 dinárba kerülnek, mostantól mindössze 2.000 dinárba fognak kerülni. A szerb elnök a vidéki egészségügyi ellátás fejlesztéséről is beszélt. Közölte, hogy az állam már 10 mobil rendelőt vásárolt 225 millió dinár értékben, és folyamatban van további 20 beszerzése, mintegy 4 millió euró értékben. A mobil rendelőket több településen helyezik majd üzembe. Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter is megerősítette Alexander Vučić szerb államfő hétfői bejelentését, tehát augusztus 1-től csökken több gyógyszerára, emellett szeptember végén, legkésőbb október elején pedig egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a szerbiai nyugdíjasok.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napokban 107 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben 44 ember sérült meg. Az előző napon egy közlekedési baleset történt a Kikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon, amelyben egy személy sérült meg. Június eleje óta 21 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül 9-en kétkerekűek voltak. Tekintettel arra, hogy az évnek ebben az időszakában a kétkerekűek gyakrabban vesznek részt a forgalomban, felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, valamint a nagy sebességgel közlekedő utakon, mert a kétkerekűeket gyakran nem veszik észre időben, és biztonságukat a legkisebb figyelmetlenség, vagy akár egy másik járművel való legkisebb ütközés is veszélyezteti. A védőfelszerelés és a bukósisak használata elengedhetetlen, mert megmenti a kétkerekűek vezetőinek és utasainak életét, és jelentősen csökkenti a közlekedési balesetek következményeit. Fontos az is, hogy a motorosok láthatóak legyenek és tisztán lássák a többi sofőrt, betartsák a közlekedési szabályokat és a sebességüket a forgalmi viszonyokhoz és képességeikhez igazítsák. A Kikindai Rendőrkapitányság jó közlekedést kíván önöknek! Vezess ki pihenten címmel indult a Szerb Köztársaság Biztonsági Ügynökség nyári kampánya. A kezdeményezés fő üzenete, hogy a járművezetők 2 óránként tartsanak legalább 15 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. A szakemberek szerint a nyári időszakban megnövekedik a forgalom, különösen az országon áthaladó tranzitforgalom, mivel Szerbia fontos útvonal Görögország, Montenegró, Törökország és más népszerű úti célok felé, ezért jelentősen hozzájárul a balesetek számának emelkedéséhez.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos meleg idővel kell számolnunk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok körül alakul. Helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki mennydörgéssel. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 161, Zentánál 235 cm magas. Egy hideg front előtt még marad a hőség, füllet melegre számíthatunk, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmával küzdők panaszai, így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. Késő délután, este nyugat felől megérkezik a hidegfront, felerősödhetnek a görcsös panaszok, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv

me to još jedno popije. I teško da će neko da me spreči. Aj sad.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.

Stars. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

this next one is the oldest diva of all. Her name is Mary.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.